0: Si Parliament na Hárpa a chur an clársá i láthair. Is féidir éisteach de tuile podcailtí ar Europarl Radio.
1: A sport javítja az életminőséget. Kedvező élettani hatása vitathatatlan. A rendszeres testedzéstől jobb lesz a fizikai és egészségi állapotunk, állóképességünk, sőt még a kedvünk is. Erőt, energiát és magabiztosságot adhat. A testmozgás hiánya viszont elhízáshoz és testi-lelki betegségekhez vezethet. Gondoljunk csak a szív- és érrendszeri megbetegedésekre vagy a szorongásra.
2: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy hogyan támogatja az Európai Unió a versenysportot és a tömegsportot.
1: Tudjuk, mennyire fontos a testmozgás, mégis egyre inkább elhanyagoljuk. Egy 2004-es Euróbarométer felmérésben a megkérdezett európaiaknak még mintegy 60%-a nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen űz valamilyen sportot. 2022-ben viszont a visszájára fordult az arány. A válaszadók 60%-a már azt mondta, hogy alig vagy egyáltalán nem edz vagy sportol. A mozgásszegény életmód pedig egyre nagyobb aggodalomra ad okot, mivel az élet számtalan területén érezteti a hatását. Ha rossz az egészségünk és a közérzetünk, annak a gazdaság is kárát látja. Egyfelől nőnek az egészségügyi kiadások, másfelől csökken a termelékenység és a foglalkoztathatóság.
2: A sport tehát nem csak az egyén szintjén létfontosságú, hanem a gazdaság számára is. Az egykoron profikosaras Nikos Papas EP képviselő szerint a sportnak az összetartozás és a kölcsönös megértés szempontjából is nagy szerepe van.
3: Számomra ez volt az életiskolája. Egy közös cél a győzelem érdekében megtanultam olyan emberekkel együttműködni, akiket nem is ismertem. Soha nem érdekelt, hogy kik ők, mik ők, milyen a bőrszínük, a vallásuk, a nemzetiségük vagy a szexuális irányultságuk. Ha nyertünk, összeölelkeztünk, ha veszítettünk, egymást végasztaltuk. A sport nekem a rasszizmus és az intolerancia szöges ellentéte.
2: Igaz, hogy a sportban nem számít a társadalmi háttér, olykor mégis árkot húz az emberek közé. Számos esetről tudunk, amikor szurkolók szitták gyűlölködve egymást, vagy amikor erőszakba fordult egy sportrendezvény. A korábbi futballista Karolina Morace képviselő szerint ezt nem szabad magának a sportnak felrúni.
4: A szurkolás a társadalom tükre. Nem a labdarúgás vagy a kosárlabda hozza ki a rosszat a szurkolókból. A társadalom teszi őket ilyenné vagy olyanná.
5: Delle persone che tifano in questo modo.
2: Az Európai Unió a sportban is elítéli a verbális és a fizikai erőszak minden formáját. Azon van, hogy megelőzze a gyűlöletkeltést és a hasonló incidenseket, ezért erősíti a sportszövetségek, az önkormányzatok és a bűnüldöző szervek együttműködését.
1: Az uniós intézmények szerint viszont nem az erőszak és a gyűlöletbeszéd jelenti a sportban az egyetlen problémát. Az is gond, hogy a női sportolók kevesebbet keresnek a férfiaknál, és hogy a nőkből alig lesznek vezetők.
2: A fogyatékossággal élők sportolásához sincsenek meg a megfelelő tárgyi és intézményi feltételek. Egy parlamenti konferencián Vittoria Bianco paralimpiai úszó ennek kapcsán közös cselekvést sürgetett.
4: Az akadálymentesítés megvalósítható, de csak akkor, ha a közösség egésze összefog. Megfelelőek a politikák, a szövetségek és az intézmények pedig együttműködnek egymással. Csak így érhetjük el, hogy a sport valóban egyetemes jog legyen.
6: Lo sport come diritto universale per tutti.
1: A sport a bevándorlók társadalmi integrációjában is segíthet. Rengeteg sikertörténetről hallani. Az Antetokounmpo testvérek például nagy karriert futottak be Görögországban, mielőtt NBA játékosok lettek az Egyesült Államokban. Egy parlamenti konferencián Brüsszelben Thanasis Antetokounmpo úgy nyilatkozott, hogy identitásának az európaiság is része.
3: Második generációs afroeurópai vagyok. Ennek is érzem magam, afroeurópainak. Egyszerre két kultúrkörhöz is tartozom, és remélem ezzel senkit nem sértek meg, de szerintem ezeknél talán nincs is jobb a világon. A görög és a nigériai kultúráról beszélek természetesen.
4: Antetokounmpo azt is elmondta, hogy a sport nélkül nem kapott volna hasonló esélyt a boldogulásra az életben.
3: Ma nem lennék itt önök előtt, ha nem lenne a sport. Higgyék el, ez az igazság. Az utcán lennék, ott kint. Elmennének mellettem, észre sem vennének.
2: Az Európai Unió felismerte a sport társadalmi integrációban játszott szerepét. A döntéshozók jól tudják, hogy ha a sportot beemelik politikai programjukba, azzal mindenki jól jár. Az Európai Bizottság 2007-ben egy szakpolitikai dokumentumban egy úgynevezett fehér könyvben összegezte konkrét javaslatait. Azóta az EU folyamatosan dolgoz ki sportközpontú szakpolitikákat. A Lisszaboni szerződés 2009-es hatályba lépésével az Európai Unió külön hatáskörökre tett szert a területen. Ezek alapján támogatja a tagállamok lépéseit és az európai tömegsportot. A tagállamok sportminiszterei rendszeresen üléseznek az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportügyi tanácsban. Évente egyszer Európai Uniós sportforumra is sor kerül. Ilyenkor együtt tanácskoznak a terület legfőbb érintettjei, így például sportszövetségek, olimpiai bizottságok, sportolók, önkéntesek és más érdekeltek, hogy közösen adják meg az uniós sportpolitika irányát. Uniós munkaterv is rendszeresen készül a sportra vonatkozóan, amely évekre előre meghatározza a stratégiai célokat és a prioritásokat az Európai Unió számára.
4: Ám ezzel még korán sem értünk a sportot támogató uniós intézkedések végére. Az EU az Erasmus Plus programon keresztül például rengeteg sporttevékenységhez nyújt finanszírozást. A 2021 és 2027 közötti időszakban a program több mint 26 milliárd eurós költségvetésének közel 2%-a ment sportra. Az Erasmus Plus segít a sportszervezeteknek partnerségeket kialakítani az együttműködéshez és a tapasztalatcseréhez. Így közösen tudják népszerűsíteni a sportot, támogatni a sportolók kettős karrierjét, erősíteni az elfogadást és a társadalmi integrációt. Együtt a doppinggal, a bundázással és más visszaélésekkel szemben is hatékonyabban léphetnek fel. Az Erasmus Plus emellett olyan non-profit rendezvényeket is támogat, amelyek a testmozgást népszerűsítik, önkéntes munkavállalásra ösztönöznek és hozzájárulnak a diszkrimináció megfékezéséhez. De említhetnénk a szintén ebből a programból finanszírozott külföldi szakmai tapasztalatcsere és coaching lehetőségét is.
2: A sportszövetségek és hálózatok támogatásán és finanszírozásán túl az Európai Unió saját kezdeményezéseket is indít. Az Európai Parlament egy 2012-es állásfoglalásában Európai Sportnap megrendezésére tett javaslatot, amely 2015-től Európai Sporthéttén nőtte ki magát. Az uniós országok és a partnerországok minden évben szeptember 23-a és 30-a között számtalan izgalmas sportrendezvényt szerveznek. 2024-ben csaknem 40 ország mozgatott meg milliókat, akik egy héten át egymást lelkesítve, sokszor profi sportolók társaságában hódolhattak sportszenvedélyüknek. A résztvevők életkortól és edzettségtől függetlenül számtalan sportban kipróbálhatták magukat. Volt maratonfutás, birkózás, futball, tenisz, még erdei séta is. A különböző tevékenységeket sportszövetségek, helyi klubok, iskolák, egészségügyi szervezetek és nemzeti olimpiai bizottságok támogatták. A sportot ünneplik a Be Active és a Be Inclusive díjak is. Olyan magánszemélyek és projektek részesülhetnek benne, akik, illetve amelyek a testmozgást népszerűsítik és a társadalom különböző csoportjainak a beilleszkedését segítik a sporton keresztül.
4: Természetesen a sport területén is sok még a megoldandó probléma, és van még hova fejlődni.
1: de láthatjuk, milyen sokat tesz az Európai Unió a sportért, és ezen keresztül az európai társadalom egészéért, jól létünkért és a békés egymás mellett élésért.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
7: Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto 2025. Euroopan parlamentin vuoden 2025 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saavat vangitut toimittajat Andrei Boksobut Valko-Venäjältä ja MC Ama Globeli Georgiasta. Andrei Boksobut on toimittaja, esseisti, bloggaaja ja Valko-Venäjän puolalaisvähemmistön edustaja. Hänet tunnetaan Aleksander Lukashenkan hallintoa kohtaan esittämästään kritiikistä ja hänestä on tullut symbolinen hahmo kamppailussa Valko-Venäjän vapauden ja demokratisoitumisen puolesta. Vuonna 2021 hänet pidätettiin ja tuomittiin 8 vuodeksi rangaistussiirtolaan. Parlamentti on toistuvasti vaatinut hänen vapauttamistaan välittömästi ja ehdoitta. Msiama Globeli on georgialainen toimittaja ja verkkomedioiden johtaja. Hänet pidätettiin vuonna 2025 osallistumisesta hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen ja tuomittiin 8 vuodeksi vankeuteen poliittisin perustein nostettujen syytteiden perusteella. Sananvapauden puolesta taisteleva Ama Globeli on Georgian itsenäistymisen jälkeen maan ensimmäinen naispuolinen poliittinen vanki. Hänestä on tullut Georgian demokratiamyönteisen protestiliikkeen tunnuskuva. Liike vastustaa lokakuussa 2024 pidetyissä vaaleissa valtaan tulleen georgialainen unelmapuolueen hallintoa. 2 muuta palkinnon voittajaehdokasta olivat serbialaiset opiskelijat sekä Palestiinassa ja konfliktialueilla työskentelevät toimittajat ja humanitaarisen avun työntekijät, joita edustavat Palestiinan lehdistöyhdistys, Punaisen puolikuun yhdistys ja YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto perustettiin vuonna 1988. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Palkinto on nimetty Andrei Saharovin mukaan. Hän oli neuvostoliittolainen fyysikko ja poliittinen toisinajattelija. Palkintosumma on 50 000 euroa.

0: Der 1. Mai 2004 war ein Wendepunkt in der Geschichte von 10 europäischen Staaten, die an diesem Tag Teil der Europäischen Union wurden. Diese geschichtsträchtige Zeit war geprägt von Freude, Einheit und grenzenlosen Möglichkeiten. Sehen wir uns genauer an, was damals in Europa geschah.
1: In der Geschichte der Europäischen Union gab es mehrere Erweiterungen. Immer wieder wurden einzelne Staaten in die europäische Familie aufgenommen. Die bislang größte Erweiterung ist jedoch mit Abstand die von 2004. In diesem Jahr bekam die EU 10 neue Mitgliedstaaten: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Nach dieser Erweiterung hatte die EU 25 Mitgliedstaaten. Damals hatte man sogar noch größere Pläne. Das Ziel war eine EU mit 30 Mitgliedstaaten.
0: Aber warum ist diese Erweiterung so wichtig? Nun, zunächst einmal waren in der gesamten Geschichte der EU noch nie so viele Staaten auf einmal beigetreten. Unter den neuen Mitgliedstaaten waren 3 ehemalige Sowjetrepubliken: Estland, Lettland und Litauen. Außerdem 4 ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion: Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, Slowenien, und 2 Mittelmeerinseln, Zypern und Malta. Für all diese Staaten war das der Anfang einer Reise, die Zusammenarbeit, Wohlstand und Solidarität versprach.
1: Doch diese Erweiterung bedeutete noch viel mehr als nur eine größere Anzahl an Mitgliedstaaten. Sie zeigte, dass sich die geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte. Die einzigartige Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten war der Höhepunkt eines langen Beitrittsprozesses, der zur Wiedervereinigung Europas führte. Eines Europas, das ein halbes Jahrhundert lang durch den Eisernen Vorhang und den Kalten Krieg entzweit gewesen war.
0: Die Erweiterung von 2004 brachte noch in einem anderen Bereich einschneidende Veränderungen mit sich. Plötzlich hatte die EU nicht mehr 11, sondern 20 Amtssprachen. Das brachte eine noch nie dagewesene Herausforderung mit sich. Die 9 neuen Sprachen waren Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments bekam 9 neue Übersetzungsreferate, denn das Parlament sollte auch in den Sprachen der neuen Mitgliedstaaten zugänglich sein. In den letzten Jahren vor der Erweiterung, als die Beitrittsverhandlungen in vollem Gange waren, besuchten die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Parlament bereits umfangreiche Sprachkurse, um sich auf die neuen Amtssprachen vorzubereiten.
1: Die Sprachenpolitik der EU und ihre zahlreichen Amtssprachen zeugen von ihrem unermüdlichen Einsatz für Vielfalt und dafür, alle mit einzubeziehen. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Jede Sprache ist ein Fenster zu einer eigenen Welt, das uns den Blick auf die Geschichte eines Landes, auf seine Kultur und seine Identität ermöglicht. Mit Übersetzungen und Verdolmetschungen stellt die EU sicher, dass jede Stimme gehört wird.
0: Auf die 5. EU-Erweiterung im Jahr 2004 mit 10 neuen Mitgliedstaaten folgte 2007 die nächste Erweiterung, bei der Bulgarien und Rumänien Teil der EU wurden. 2013 wurde schließlich auch Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Heute, 2 Jahrzehnte nach der großen EU-Erweiterung, sind ihre Auswirkungen noch immer in der gesamten EU spürbar. Und immer noch steht die EU für Hoffnung, Fortschritt und Zusammenarbeit in einer Welt, in der Veränderung die einzige Konstante ist.
1: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
2: When you think of a parliament, what degree of power do you associate with it? For some, the first parliament that comes to mind is the European Parliament. For others, it is their national parliament. Some people even get the two a bit confused. If you yourself aren't quite sure what the difference is, not to worry. Here's some information to make things a bit clearer.
3: The Lisbon Treaty, drafted in 2007, was the first to describe the role of national parliaments in the European Union. And they play a greater role than you might think. National parliaments can, for example, scrutinise draft EU legislation to see if it complies with the principle of subsidiarity. The principle of subsidiarity rules out EU intervention when an issue can be dealt with effectively by EU countries themselves at central, regional, or local level. The aim is to stay as close to the people of the EU as possible.
2: Together, the European Parliament and the national parliaments determine how best to organise and promote effective and regular interparliamentary cooperation within the EU. This cooperation takes many forms and is discussed each year at a meeting between the European Parliament President and the Presidents of each national parliament.
3: The Conference of Presidents of the European Parliament is the authority responsible for matters concerning relations with the national parliaments. The Conference of Presidents is made up of the President of the European Parliament and the chairs of the political groups. One representative of the non-attached members also has a seat in the Conference of Presidents, but they do not have the right to vote.
2: However, this is not the only important conference. Members of the EU Affairs Committees of the National Parliaments and members of the European Parliament meet regularly in the Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs, or COSAC. COSAC's aim is to bring together members of the National Parliaments and members of the European Parliament to discuss current EU affairs and issues relating to the role of National Parliaments in the European Union. COSAC can adopt conclusions and contributions, but these are non-binding for the National Parliaments.
3: COSAC meets twice a year. The individual National Parliaments and the European Parliament send a delegation made up of a maximum of 6 members to take part in these meetings. In addition, the parliaments of EU candidate countries and other European national parliaments may participate as observers. One key example of this is the Ukrainian parliament, the Verkhovna Rada.
2: The European Parliament also has a Directorate for Relations with National Parliaments, which acts as a knowledge centre, providing information about the national parliaments to the European Parliament. It represents the European Parliament in the administrative networks of interparliamentary cooperation. It also manages relations with officials representing the national parliaments in Brussels and maintains close links with their administrations. In addition, every year, Parliament's Directorate for Relations with National Parliaments publishes an annual report on the relations between the European Parliament and EU national parliaments. The report gives an overview of all interparliamentary activities and of the development of cooperation between the various national parliaments in EU countries.
3: Last but not least, the European Parliament actively supports 2 major networks which facilitate cooperation between the different parliaments. The first is the Interparliamentary EU Information Exchange. This network includes a platform for the exchange of EU-related information and documents between the national parliaments and the European Parliament.
2: And then there's also the European Centre for Parliamentary Research and Documentation. It serves as a channel to send information requests when a national parliament seeks to learn more about the practices and policies of other European countries. So, as you can see, the European Parliament works hand in hand with the national parliaments of the countries that make up the EU.
3: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europal Radio.
4: Спортът помага за подобряване на живота на хората и носи неоспорими ползи. Движението е важно за доброто здраве и общо физическо състояние. То създава настроение и ни кара да се чувстваме по-силни, по-енергични и по-уверени в себе си. В същото време, липсата на физически упражнения може да допринесе за увеличаване на теглото и за здравословни проблеми, като сърдечно-съдови и психични заболявания. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». Този подкаст ще стане дума за това как Европейският съюз насърчава спорта и го прави по-достъпен за всички. Въпреки че повечето от нас са наясно колко важно е движението, нивата на физическа активност се понижават. В проучване на Евробарометър от 2004 година около 60% от европейците са посочили, че редовно правят упражнения под някаква форма. През 2022 година обаче Евробарометър показа, че около 60% от европейците не спортуват никога или спортуват рядко. Ниските равнища на физическа активност на хората в Европейския съюз будят тревога. Това е не само личен, но и обществен проблем. Когато здравето и благополучието на хората се влошават, това се отразява и на икономиката. Слабата физическа активност води до по-високи разходи за здравеопазване, намалена производителност и по-ограничени възможности за намиране на работа. Спортът е изключително важен не само за нашето здраве, но и за европейската икономика. Евродепутатът Никос Папас, който е бивш професионален баскетболист, смята, че спортът помага за насърчаване на единството и хармонията.
5: Я мен е една мегало школио, една панепистимио.
6: За мен спортът е една голяма школа, голям университет. Научих се как да работя в хармония с хора, които не познавах, в името на една обща цел, на един общ резултат – победата. Никога не ме е интересувало какъв точно е човекът до мен или срещу мен. Дали е с различен цвят на кожата, различна религия, националност или сексуална ориентация. Всички бяхме там, за да се прегърнем, когато спечелим, и да се утешим, когато загубим. За мен спортът е антоним на расизма и нетолерантността.
4: Въпреки че спортът обединява хора от различни среди, той също създава разделения. Не са един и два случаите, когато запалянковци извършват действия или правят изказвания, подбуждащи към омраза или насилие по време на спортни събития. Но за евродепутата и бивш футболист Каролина Мораче, проблемът не е в самия спорт.
6: Запалянковщината отразява обществото. Не става въпрос за агресивни футболни запалянковци или за агресивни баскетболни запалянковци. Проблемът е в обществото, което изгражда личности, изразяващи предпочитанията си по този начин.
4: Европейският съюз се противопоставя на всяка форма на словесно или физическо насилие по време на спортни събития. Той е решен да предотвратява подобни инциденти чрез засилване на сътрудничеството с спортните организации, местните власти и правоприлагащите органи. Но насилието и изказванията, подбуждащи към омраза, не са единствените предизвикателства. Европейският съюз установи и редица други проблеми в спорта, като например разлика в заплащането между мъжете и жените и ограничен достъп на жените до ръководни длъжности. Друг проблем е липсата на подходящи спортни съоръжения за хората с увреждания. На конференция в Европейския парламент по въпросите на спорта, параолимпийският пловец Витория Бианко заяви, че са необходими съвместни действия за справяне с този проблем.
6: Създаването на достъпни спортни съоръжения е възможно, но се нуждаем от единодействие, от подходящи политики, от федерации и институции, които работят заедно. Само така ще превърнем спорта в универсално право за всички.
4: Спортът може да помогне и за интеграцията на мигрантите в Европа. Пример за успешна интеграция чрез спорт е историята на братята Антетокунпо, които направиха кариера като баскетболисти в Гърция, след което започнаха да играят в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати. На конференция в Европейския парламент в Брюксел, Танасис Антетокунпо обясни, че принадлежността му към Европа вече е част от неговата идентичност.
6: Аз съм второ поколение европеец от африкански произход. Така и се чувствам. Европеец от африкански произход. Имам две култури, които без да обиждам никого, смятам, че са сред най-добрите в света. Аз съм грък и нигериец, разбира се.
4: Антетокунпо също така посочи, че без спорта житейският му избор щеше да бъде много по-ограничен.
7: Εγώ σήμερα μπροστά σας.
6: Ако не беше спортът, днес нямаше да съм пред вас. Това е голата истина. Щях да бъда просто един от хората на улицата и щяхте да ме подминете. Един от хората ей там.
7: Εκεί ακριβώς ήμουν.
4: Европейският съюз е наясно с важната роля на спорта за социалната интеграция. Включването на спорта в европейския политически дневен ред е от полза за всички. През 2007 година Европейската комисия публикува Бяла книга за спорта. Тя представлява работен план с мерки, свързани с социалните и икономическите аспекти на спорта. Европейският съюз надгражда тази база и работи за развитието на спорта. С влизането в сила на договор от Лисабон през 2009 година, Европейският съюз получи за първи път конкретни правомощия в областта на спорта. Той придоби право да подкрепя действията на държавите членки и да насърчава спорта в Европа. Като част от сътрудничеството в тази област, европейските министри на спорта се събират на заседанията на Съвета по образование, младеж, култура и спорт. Освен това, веднъж годишно се провежда спортен форум на Европейския съюз. На него си дават среща водещи фигури в спорта – спортисти, членове на спортни федерации и олимпийски комитети, доброволци. Форумът играе ролята и на платформа за набиране на идеи за развитието на европейския спорт. Европейският съюз също така редовно подготвя нови работни планове за спорта, включващи приоритетите и стратегическите цели за следващите години. Европейският съюз насърчава спорта по най-различни начини. Пример за това е финансирането на спортни мероприятия чрез програмата Erasmus Plus. Близо 500 милиона евро от бюджета на Erasmus Plus за периода 2021-2027 година са предназначени специално за спорта. Erasmus Plus подкрепи организациите при създаването на партньорства за сътрудничество и обмен на най-добри практики. Тези партньорства дават възможност на организациите да извършват съвместни дейности за подпомагане на спорта и кариерата на спортистите, включително и след приключването на активната им състезателна дейност. Други важни проекти са свързани с ролята на спорта за насърчаването на толерантността и социалното приобщаване. Партньорствата са необходими и за решаването на проблемите в спорта, като например използването на допинг и предварително уредените мачове. Erasmus Plus също така подкрепя спортни прояви, които насърчават физическите упражнения, доброволчеството и борбата с дискриминацията. Освен това, програмата Erasmus Plus предоставя на служителите на спортните организации възможности за обмяна на опит със свои колеги в чужбина. Но Европейският съюз не подкрепя спорта само с финансиране. Той развива и свои собствени спортни инициативи и идеи. В резолюция от 2012 година Европейският парламент предложи Европейски ден на спорта, който през 2015 година се превърна в Европейска седмица на спорта. Европейската седмица на спорта се провежда между 23 и 30 септември. Държавите членки и държавите партньори организират най-разнообразни спортно-развлекателни събития. През 2024 година Европейската седмица на спорта беше отбелязана в почти 40 държави. Милиони почитатели на спорта, включително професионални спортисти, имаха възможност да споделят своята страст към спорта. Хора на всякаква възраст и в различна спортна форма участваха в маратони, футболни мачове, тенис турнири или просто се разходиха в парка. Мероприятията бяха подкрепени от спортни федерации, местни клубове, училища, здравни организации и национални олимпийски комитети. Сред другите инициативи на Европейския съюз в подкрепа на спорта са наградите Be Active и Be Inclusive. Те отличават отделни лица и проекти, които насърчават физическите упражнения и използват спорта за приобщаването на различни социални групи. Всички тези усилия показват ангажимента на Европейския съюз към каузите на спорта и обществените ползи от него. Въпреки постигнатия напредък, има още много какво да се направи. И занапред спортът ще остане важен инструмент за постигане на обществен напредък и мир. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
7: Promover a integração europeia, incentivar as pessoas a votar e resolver os desafios locais. Todos estes são exemplos de prioridades políticas europeias. Estamos sempre a ouvir falar destas questões, mas sejamos sinceros, na vida real e especialmente para os jovens, estes temas podem parecer distantes e inatingíveis. Na tentativa de chegar a um maior número de jovens, a Comissão Europeia transformou o antigo Serviço Voluntário Europeu em algo maior, o Corpo Europeu de Solidariedade. Trata-se de um programa concebido para envolver os jovens na construção do futuro da Europa. Tem como base três objetivos principais: envolver, unir e capacitar os jovens. A antiga eurodeputada Micaela Sosdrová explica de que forma esta iniciativa ajuda os jovens a tornarem-se cidadãos ativos.
8: O objetivo principal deste programa é fomentar a participação dos jovens e das organizações em atividades de solidariedade, principalmente o voluntariado. Os participantes terão a oportunidade de adquirir experiência de voluntariado e de iniciar a sua participação contínua enquanto cidadãos ativos.
7: Mas há mais. O Corpo Europeu de Solidariedade conta agora com um novo setor, a ajuda humanitária. Isto significa que podes fazer voluntariado não só na União Europeia, mas também em comunidades de todo o mundo, como parte de uma rede mundial em crescimento. O antigo comissário europeu, Tibor Navracsics, responsável pela educação, cultura, juventude e desporto, descreve-o como um importante passo em frente.
8: Numa altura de crescente discórdia e de aumento das disparidades culturais entre países e mesmo dentro das comunidades, esta iniciativa é mais importante do que nunca. Durante este período, queremos consolidar e desenvolver o que já conseguimos alcançar. Com uma novidade importante, também propomos apoiar o voluntariado para operações de ajuda humanitária. Este pode ser o início da criação de uma comunidade de voluntariado verdadeiramente global.
7: O que é que significa tudo isto para ti? Se tiveres entre 18 e 30 anos, podes candidatar-te a participar em projetos em mais de 60 países e territórios diferentes. Todos estes projetos estão organizados por país, tema e data de início. Podes encontrar toda a informação necessária online no Portal Europeu da Juventude. E, se não tiveres a certeza por onde começar, tens ao teu dispor um questionário para te ajudar a identificar as atividades que correspondem aos teus interesses. Existem três tipos principais de projetos do Corpo Europeu de Solidariedade aos quais te podes candidatar: atividades de voluntariado, projetos de solidariedade e voluntariado no domínio da ajuda humanitária. É importante salientar que o novo setor da ajuda humanitária está aberto aos voluntários até aos 35 anos. Todas as oportunidades mencionadas incluem informações essenciais, como a data de início, a duração do projeto e o prazo da candidatura. Em cada oportunidade, podes encontrar informações importantes sobre a elegibilidade, as competências necessárias e, naturalmente, o tipo de trabalho que vais fazer. Para te candidatares, costumam ser necessários dois documentos: o teu currículo, no qual podes destacar não só a tua experiência formal, mas também os teus passatempos e atividades de grupo, e uma carta de motivação, na qual podes explicar por que razão o projeto é importante para ti. Helena Degen, coordenadora do Programa do Corpo Europeu de Solidariedade, partilhou este conselho sobre a importância da aprendizagem não formal.
9: Importante concentrar-se sobretudo na letra motivacional, porque...
8: O mais importante é focar-se na carta de motivação. Uma vez que se trata de voluntariado, não é necessária uma vasta experiência profissional. Em vez disso, o que conta é a motivação para ser ativo a nível europeu. Os passatempos, as experiências anteriores em atividades de grupo ou os interesses pessoais são, na maior parte dos casos, mais relevantes do que os empregos anteriores.
7: Se a tua candidatura for selecionada, a organização entrará em contacto contigo. Depois segue-se a fase da entrevista, em que ficarás a saber todos os pormenores sobre o teu projeto, incluindo as condições de trabalho, a documentação, o reembolso das despesas de viagem, os requisitos para os vistos e o local onde vais viver. Quando todos os detalhes estiverem acertados e disseres sim ao projeto, começará oficialmente a tua viagem, para a qual contarás com o apoio da chamada Rede de Segurança dos Voluntários. A rede de segurança é constituída pelas organizações e pessoas que ajudam os voluntários ao longo de todo o processo. Esta rede inclui a organização de apoio no teu país de origem que te ajuda a preparar-te, disponibiliza formação e aprova o projeto, a organização de acolhimento que te vai receber e fornecer alojamento, refeições, um pequeno subsídio e apoio à viagem, um mentor local que te vai ajudar a navegar numa nova cultura e a superar possíveis desafios, e a Agência Nacional que supervisiona o projeto e verifica se são cumpridas todas as normas do Corpo Europeu de Solidariedade. Como podes ver, não vais estar sozinho nesta aventura. Quando chegares, vais trabalhar normalmente entre 30 e 38 horas por semana, mas o Corpo Europeu de Solidariedade não se resume ao trabalho. Também é viver uma nova experiência. Participar num projeto do Corpo Europeu de Solidariedade é uma autêntica imersão cultural. É sentir-te ligado tanto aos valores locais como aos da União Europeia. Precisas de ajuda com a língua local? Não há problema. Terás acesso a apoio linguístico online, com cursos gratuitos em todas as línguas oficiais da UE. Para te ajudar a instalar-te e a tirares o máximo partido desta experiência, o programa inclui orientações e apoio em duas fases fundamentais, com formação à chegada e uma avaliação intercalar. Durante a formação à chegada, vais conhecer outros voluntários, criar uma rede de apoio e receber conselhos para te adaptares à tua nova vida. A avaliação intercalar vai dar-te a oportunidade de refletir sobre as tuas atividades, partilhares a tua experiência até à data e planeares os teus próximos passos. O objetivo é ajudar-te a crescer pessoal e profissionalmente. Para alguns voluntários, a participação no Corpo Europeu de Solidariedade é apenas o início. Vejamos o exemplo de Adriano Cobo, segundo o qual a experiência no Corpo Europeu de Solidariedade o ajudou a ser selecionado para um estágio no Parlamento Europeu.
10: O bonito do voluntariado é que cada pessoa tem uma razão por la que está aí.
8: A beleza do voluntariado é que cada pessoa tem a sua própria razão para o fazer. Qualquer que seja a tua motivação, desde candidatar-te a um projeto de voluntariado no futuro, obter uma bolsa de doutoramento ou tirar um ano sabático para espairecer, o melhor do Corpo Europeu de Solidariedade é dar-te as ferramentas necessárias para que, independentemente do teu caminho ou motivo para participar, te sintas realizado como parte do projeto. E, acima de tudo, algo realmente importante é que, seja qual for o caminho que queiras seguir, vais obter informações, contactos e tudo o que precisas para seguires o teu caminho. Na minha opinião, seja qual for a abordagem, é uma oportunidade para descobrir novos ambientes e espaços, estabelecer contactos, adquirir uma nova perspectiva e alargar horizontes, que me parece ser o mais importante.
10: E, sobretudo, abrir-te horizontes, eu creio que é o mais importante.
7: Um projeto do Corpo Europeu de Solidariedade é mais do que uma linha no teu currículo. Para Carmen Sanz, voluntária na Croácia, foi um verdadeiro crescimento pessoal.
11: Sobretudo, ha sido um viaje muito introspectivo, não?
8: Acima de tudo, foi uma viagem profundamente introspectiva. Para além de explorar a minha área profissional, também percebi que há coisas que gosto realmente de fazer. Por exemplo, tinha pavor de falar em público e agora adoro fazê-lo. Ultrapassei completamente o meu medo de plateias. Se fui capaz de ensinar espanhol a adolescentes croatas, não há nada na vida que me possa parar. Basicamente, tive um crescimento pessoal enorme e ganhei muita autoconfiança. Acredito mesmo que sair da nossa zona de conforto e tentar algo novo num país diferente é absolutamente necessário.
11: É totalmente necessário.
7: A experiência do Corpo Europeu de Solidariedade não tem apenas a ver com projetos ou políticas, tem a ver contigo, com a tua história, o teu crescimento e o teu lugar na Europa. Se tens curiosidade e queres saber mais, visita o sítio web do Corpo Europeu de Solidariedade e descobre a tua próxima grande aventura. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
12: A 400 éven át folytatott transzatlanti rabszolgakereskedelem a történelem egyik legsötétebb és legborzalmasabb fejezete. Több mint 15 millió ember életét keserítette meg. Az Atlanti óceánon keresztül európai hajókon szállították át az embereket Nyugat-Afrikából az amerikai kontinensre, hogy ott kényszermunkára fogják őket. Az 1800-as évek elején ugyan eltörölték a rabszolgaságot, az a mai napig érezteti hatását. A rabszolgakereskedelem szentesítésére és intézményesítésére hangoztatott rasszista ideológiák egyesek diszkriminatív beállítottságában és viselkedésében még ma is tetten érhetők.
13: Ezzel a podcasttal a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozatainak kívánunk emléket állítani. Egyúttal azt járjuk körbe, hogy a történelem eme sötét fejezete milyen hatással van jelenkori világunkra.
12: Ugorjunk vissza az időben egészen a 18. század végéig. Haiti ekkor francia gyarmat volt a Karib-térség szívében, ahol a rabszolgasorban tengődő afrikaiaknak rendkívül sanyarú sors jutott osztály részül. Legfőképpen Nyugat-Afrikából hurcolták át őket, hogy elképzelhetetlen viszontagságok közepette éjt-nappallá téve dolgozzanak. Mindennaposak voltak körükben a betegségek, a fertőzések, az erőszakos cselekmények, az alultápláltság. Ez időtájt a francia forradalom eszméi, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, a haitiakban is lángra gyújtották a szabadság iránti vágyat. Az ország azonban az egymással versengő gyarmatosító hatalmak, köztük a spanyolok és a britek csataterévé vált, akik önös érdekeiknek megfelelően álltak be egyik vagy másik csoportosulás mögé.
13: A nagy zűrzavar közepette egy Toussaint Louverture nevű egykori rabszolga állt a felkelések élére. 1791 és 1804 között többeket maga mellé toborozva küzdött a függetlenségért. Végül győzedelmeskedett a forradalom. A haiti nép lerázta magáról a francia rabigát. Ezzel Haiti lett az első olyan ország, amelyet egykori rabszolgák alapítottak. E történelmi pillanat nem csak Haitin jelentette a rabszolgaság végét. Hatása messze túlmutatott a kis szigetországon, mert végső soron a transatlanti rabszolgakereskedelem eltörlésében is nagy szerepe volt.
12: De térjünk vissza a mába. Egy ENSZ kezdeményezés nyomán minden évben március 25-én a rabszolgatartás és a transatlanti rabszolgakereskedelem áldozataira emlékezünk. Felidézzük a rémtetteket azok emléke előtt tisztelegve, akiknek végtelen szenvedést okozott vagy az életébe került a rabszolgaság. Ilyenkor arra is mód nyílik, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a rasszizmus és az előítéletesség veszélyeire. Ahogyan Antonio Guterres ENSZ főtitkár megjegyezte,
14: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families.
13: Afrikai gyermekek, nők és férfiak millióit hurcolták el át az Atlanti-óceánon, elszakítva őket hazájuktól és családjuktól. Szétdúlták közösségeiket, tárgyiasították testüket, tagadták emberi voltukat. A rabszolgaság története a szenvedés és a barbár kegyetlenség története. A legsötétebb oldalát mutatta meg az emberiségnek. Másrésztről viszont a tiszteletet parancsoló bátorság története is, az emberiség legjobb oldalával. Először a rabszolgasorba tacítottak részéről, akik helyzetük teljes reménytelensége ellenére kimertek állni magukért, aztán a rabszolgák felszabadításáért küzdő abolicionisták részéről, akik felemelték szavukat egy gyalázatos büntettel szemben. Mindennek ellenére a transatlanti rabszolgakereskedelem öröksége a mai napig kísért minket. Sajnos a gyarmati kizsákmányolás évszázadaitól egyenes út vezet napjaink társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeihez. Ugyanazokat a rasszista szólamokat halljuk, amelyek megpróbálták megideologizálni a rabszolgakereskedelem embertelenségét, ugyanúgy érezzük a fehérek felsőbbrendűségét hirdető gyűlöletét. Mindnyájunk kötelessége, hogy felvegyük a harcot a rabszolgaságból visszamaradt rasszizmus ellen.
12: A rasszizmust és az előítéleteket leginkább ismereteink bővítésével lehet leküzdeni. Az ENSZ ezért fektet akkora hangsúlyt az oktatásra. Meg kell ismertetnünk a felnövekvő nemzedékkel a rabszolgaság okait és következményeit, levonva e sötét korszak tanulságait. Az sem mindegy, hogy milyen szavakat, milyen jelzőket használunk, amikor erről beszélünk. Az előítéletek ugyanis a kifejezéseken keresztül is tovább öröklődhetnek. Egyes történészek ezért már rabszolgák helyett sokszor rabszolgasorba taszítottakat mondanak e jogfosztott emberek említésekor, ezzel is nyomatékosítva a rendszer kegyetlenségét és embertelenségét. Több kezdeményezés is született annak érdekében, hogy feltárjuk a történelmi igazságot. Ilyen például az UNESCO-nak a rabszolgasorba döntött népek útja elnevezésű 1994-es projektje, vagy a korábban említett ENSZ emléknap.
15: Az ENSZ egyébként a 2015-től kezdődő 10 évet az afrikai származásúak nemzetközi évtizedének nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet ennek a társadalmi csoportnak a küzdelmeire, illetve az őket érő rendszer szintű rasszizmusra és diszkriminációra. A nemzetközi évtized nagyobb érvényt kíván szerezni az emberi jogoknak, és erősíteni kívánja a rasszizmus elleni jogi kereteket. Nyilvánosságot ad mindannak, amivel az afrikai származásúak gazdagították a világot.
16: Az Európai Parlament volt az első olyan nemzetközi intézmény, amely emberiesség elleni bűncselekménynek minősítette a transzatlanti rabszolgakereskedelmet és a rabszolgatartást. Egy 2020 júniusában elsöprő többséggel elfogadott állásfoglalásban a képviselők felszólították az uniós intézményeket és tagországokat, hogy hivatalosan ismerjék el a fekete és színesbőrű emberek ellen elkövetett múltbeli igazságtalanságokat és emberiesség elleni bűncselekményeket. Az oktatásra külön kitért az állásfoglalás. Egyebek mellett azzal az ajánlással élt, hogy a fekete és színesbőrű emberek történelme legyen része az iskolai tananyagnak.
15: A március 25-i ENSZ emléknaphoz kapcsolódva a rasszizmus elleni európai hálózat az európai parlamenti képviselőkkel és az Európai Bizottsággal karöltve évről évre megrendezi a rasszizmus ellenesség és a sokszínűség hetét, hogy többek között pénzügyi, szociokulturális és pszichológiai jóvátételben részesítse a rabszolgasorba taszítottak leszármazottait.
16: A rabszolgaság intézménye és az abban gyökerező, velünk élő rasszizmus mind a mai napig érezteti társadalmi hatását. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi történt. Meg kell őriznünk az emlékezetünkben a Toussaint Louverture-höz hasonló hősöket, akik kivívták a rabszolgaság eltörlését. Nemzetközi és uniós szintű összefogással és oktatással leszerelhetjük a rasszizmust, tudatosíthatjuk mindenkiben a problémákat, elősegíthetjük az esélyegyenlőséget, és végső soron befogadóbb, igazságosabb társadalmat hozhatunk létre mindenki számára.
15: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
17: Nihiet partig lakai nies porog tese siam lanag. Nu votiach haver hagri rachtige a wain at hae gesh le postan eshra orpig. Inuv tamme de fechante chine ele den rola taaka. Rola an rapportera. Nu chuir an Comisiún Eorpach tugra reachtach nua féhráid na parlamenta, tás ní an obair reachtach i gceandas na cuistí parlamentacha. Rónítá cuistí le bheith freagrachach san dogra bunathe an ábhar atá ar do láha. Má bhain an tugra le húmpar beostaigh chur a gás, déileálaigh an cuistí am halavíocht agus am arbert tuathail leis. An san ceapan an cuistí rapportéir, sáit ceannar a tionscadal, chun an tuairis gáile an dogra a réach dú, agus lasathe a chur le a béidir. Sé sin le rá moltaí chun gnéhead an téach spanagus Chris nó athhrú nó chun chur leis an déachs. Ar an géaddal sios ní mór an rapportéir anna chud ibre ó le bhúcháin inamh, an stáinnáid ní dhéanann siad é seo le féin. Bíon malartú tuair miocha le feisrí eile, agus buinean siad leas as an gúna bh chur na gcoiste parlamentu ar fáil. Ina háanta san is féad le cuireadh chun caiinte a thuairt de hanolathe seachtacha nó de hanolathe ó institiúid eile de chud naontais, ar bheitheal léagas níos mian sonraithe dáil ar an ábhar. An cuarm bhéon orthu ná an tuairis gáilis am láine agus is cruinne is féidir ar tharraing tús. As na himplachtaí agus na hiomhairtí go léir a d'fhéadfadh bheith ón na chuireann san áireamh, an léir bhí nuas cruinne leis na sonraí is bunúsaí. Dá bhrí san tá ról an rapportéir a rí háachtach. Is féidir dréach tuairis gáil a phlé, a lasú agus a aiscrí roinnt uaireanta sár an ghlacann an cuiste parlamentach freagrachaí ar deireadh, agus sár gcuireann an rapportéir a láthairí den suí am lánach in íagsán. Bíon na nithisá lena sin san áireamh sa tuairis gáil. Miau an mínúcháin, tairiscint go rún reachtach, agus lasathe an intar vótáil orthu. Dánáig ní éiríonn le gach tuairis gáil nuair a chatar vóta orthu. Dúil títar do chuidicha. Ach nuair a ghlachtar tuairis gáil is éocht an rapportéir é. Is dóch gul ar fíorthidid féin conas a ranníta na feisirí don fost castasán. Well, Brahan and Rauer Huske Exola. En Gedal Shis, Bien Coenta on it in a group of Paltula. Mahara or her son, Urenta, a Goss Nash Cartula, captured birth co rapporteri than Code Kena. Hollishish in Kurgos, Legendor Skyler and Inclut Terga. In a hunt of son, Tacorus Pointy, Kerher Bonig, the group of Paltula, Connator Skalacha Rachtha, Roile. Bien Leon Ira her Pointy, a Gach Grupa, a Braher Vedon Grupa, Augustinian Chid Tarishkantir, Hor Skalacha. Ganaurus, Kurtur Nulukt Fesheri le over a le, August Suspation Sanover, in Sanarov. Point of Björk Dernach, Urenta being Sysna Ella Rapporterian. Mas mainless and Christa, Turum dialogue Christa Ella, nu mas mainless Christa Ella, Turum a hoard, fe Horuskyl and Christa, a dialogue on Turuskyl air a deuce byre. Is fed lo irrigo to run a parliamenter, Christa Wine anam no man Christa Fagroch. Agus an cuiste eile anam nú má cuiste iarug tuairim air. An son bíon an deisig an dara cuiste son rapportéir i chiapa chun an tuairim a chuiach dú. Tóga mís ar saumpla da hugra bhain le húmpar bioste garíst chun an méid son ar fada hulé rú. Sa chás son, sé an cuiste am halavíach dos am arbert tuaithe a bheach an a cuiste fragrach. Ach déad fí a haulú cur a gás, go bhéad fí tuairim a iarige an cuiste am húmpar agus am hrasáracht. Ag a bhainte son bheach an deisig an cuiste son a rapportéir féin anam nú. Bowling and scale, listen door skyler and inkluck terga. Sahasan capuk tour rapporteri the hurami of re quishta parliamentary exula. Eran omland of reason, we winted quigger rapporteri a relied listen door skyl son, a glockig sisiamlan of a mean vort of fair kahar. Edera fad tassais rapportera wine eleon. On farahoni yen of a rolkon keen tour skala, is fadlist and groupy polituilis score rapporteri a chapacoma. Curran and Score Rapporteur Dacha Group Air and Over Tide Lover in Ul. Being rolled taught the Kaw Hev Tachta Horetukta, Trey Kaptliach the end of Leshna Groupy Polituile Ele. Scale a wine harish. Ta anime figuile gach tourist guile, vien anna adag minik. Akis far vien sahne or her fe anime rapporteri. Nahantasun to Hesand and Ober anna fuin tilte, agus anna hochtuch a yenin shear the Parliament Nahorpa. Is fader eist of the Tillipod Kralty or Europol Radio, Radio Gresine, Parliament Nahorpa.
18: Ištikus gaivalinėms nelaimėms, Europa parodo savo solidarumą teikdama praktinę paramą. Šiandien aptarsime vieną iš pagrindinių ES priemonių, skirtų padėti šalims atsigauti po nelaimių. Ši priemonė yra ES solidarumo fondas.
19: Europos Sąjungos solidarumo fondas buvo įsteigtas 2002 metais ieškant sprendimų po centrinę Europą nusiaubusių pražutingų potvinių. Europos Sąjungos šalių vyriausybė susitarė, kad su didelėmis gaivalinėmis nelaimėmis susidūrusioms šalims reikia nedelsiant užtikrinti patikimą pagalbą. Kalbama ne tik apie skubiosios pagalbos tarnybas, bet ir apie finansinę pagalbą būtiną infrastruktūrai atstatyti. Būtent todėl buvo įsteigtas solidarumo fondas.
18: Paaiškinsime, kaip solidarumo fondas veikia. Nelaimės, pavyzdžiui, potvinio, audros, žemės drebėjimo ar ugnikalnio įsiveržimo atveju, šalies nacionalinės valdžios institucijos per 12 savaičių turi kreiptis dėl ES pagalbos. Kartu su paraiška jos turi pateikti bendro žalos įvertinimą, duomenis rodančius nelaimės mastą, ir informacija apie skubes priemonės, kurioms įgyvendinti reikalinga parama. Tada Europos komisija paraišką įvertina. Ji patikrina, ar nelaimės pobūdis atitinka kriterijus ir patikslina, kokias atsigavimo po nelaimių priemonės fondas gali remti. Po to komisija pateikia pasiūlymą dėl pagalbos paketo, kurį turi patvirtinti Europos parlamentas ir ES valstybės narės. Ji patvirtinus lėšos išmokamos nedelsiant, kad būtų galima pradėti atstatymo darbus.
19: Tačiau vis dar esama problemų susijusių su fondo veikimu. Keletas reikalavimus atitinkančių šalių vis dar turi ilgai laukti paramos ir dėl to vėluoja atstatymo darbai vietoje. Fondo procedūros dažnai laikomos pernelyg lėtomis ir sudėtingomis, be to vyrauja nuomonė, kad ateityje daugiausia dėmesio turėtų būti teikiama išmokų spartinimui. Europos parlamentas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant, kad solidarumo fondas būtų teisingas, veiksmingas ir lankščiai reaguotų į poreikius. Kaip viena iš teisėkros institucijų ir viena iš ES biudžeto valdymo institucijų, parlamentas turi pritarti bet kokiam fondo lėšų panaudojimui prieš jas išmokant. Europos parlamento nariai taip pat tikrina, kaip lėšos yra leidžiamos, reikalauja procedūrų supaprastinimo ir pagreitinimo, bei stengiasi užtikrinti, kad ES parama nukentėjusias bendruomenės pasiektų be trukdžių.
18: Solidarumo fondo lėšos finansuojamos tiesiogiai iš ES biudžeto. Kiekvienais metais ekstremaliosioms situacijoms numatoma apie 1 milijardą ir 200 milijonų eurų. Tačiau ši viršutinė riba gali kisti. Įvykus ypač didelio masto nelaimiai, ES gali skirti papildomų lėšų, pasitelkdama nepanaudotas ankstesnių metų lėšas. ES taip pat gali padidinti šią sumą, atlikdama biudžeto koregavimus, kai tam pritaria parlamentas ir valstybės narės. Nuo 2002 metų iš fondo lėšų buvo suteikta beveik 9 milijardai eurų pagalbos 24 ES šalims, Jungtiniai karalystei ir šalims kandidatėms, pavyzdžiui, Albanijai, Juodkalnijai ir Serbijai.
19: Dabar iš arčiau pažvelkime į du nesenus įvykius. 2021 metais Vokietija nukentėjo nuo milžiniškų potvinių, kurie buvo įvardyti kaip viena iš didžiausių gaivalinių nelaimių šalies istorijoje. Žuvo mažiausiai 196 žmonės, buvo padaryta keleto milijardų eurų vertės žala. Atstatymo darbams remti ES iš solidarumo fondo skyrė 600 milijonų eurų. 2025 metais parlamentas patvirtino daugiau kaip 1 milijardo eurų dydžio paramą Ispanijai ir Prancūzijai, finansuojama iš solidarumo fondo lėšų. 2024 metų spalį Ispanijos Valencijos regioną nusiaubė dideli potviniai. Fondo pinigais padedama valyti nuniokotus plotus, taisyti kelius, elektros tinklus ir vandentiekio sistemas. Netrukus po nelaimės Ispanijoje galingi ciklonai smogė Prancūzijos užjūrio teritorijoms, Majotui ir Reunionui. Čia ES lėšomis buvo atkurtos esminės paslaugos, pradedant energijos ir vandens tiekimo ir baigiant sveikatos priežiūros bei švietimo paslaugomis.
18: Kovojant su koronaviruso pandemija, nuo 2020 metų balandžio solidarumo fondo naudojimo sritis buvo išplėsta, į ją įtraukiant ekstremaliausias visuomenės sveikatos situacijas, įskaitant pagalbos teikimą sveikatos krizių atveju ir priemonės skirtas infekcinių ligų plitimui riboti. Visi šie pavyzdžiai rodo, kaip solidarumas atrodo realybėje. Europos šalys padeda viena kitai atsistatyti, atsigauti ir drauge judėti į priekį. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
20: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024. Vinderen af Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024, er Læreværelset. Læreværelset er instrueret af tyske Ilja Chatak. Den fortæller historien om den unge skolelærer Carla, hvis idealisme ikke deles af hendes kolleger. Da en række uopklarede teorier giver en dårlig stemning blandt lærerne, beslutter Carla at undersøge sagen.
21: Achtung, fertig, los!
22: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
23: Wer sitzt hier?
24: Oskar sitzt da.
23: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
24: Ich hab keins.
25: Und das hier?
23: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
22: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
23: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken,
20: Læreværelset vandt 5 priser ved German Film Awards samt Europa Cinemas mærket for bedste europæiske film og en Arthouse Cinema Award i Panorama-sektionen på Berlinalen.
0: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
1: Was ist denn alles?
23: Alles? Ist alles okay?
1: Hey!
23: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
0: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
1: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussagen, verstehst du?
2: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
0: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
20: Die 4 andre finalister var Kalmar Luthia, Faldende Blade, Adamant, Hjerterum på scenen og Smoke Sauna Sisterhood. De 5 film blev vist i hele Europa, og publikum og medlemmerne af Europaparlamentet kunne afgive deres stemmer. Det endelige resultat blev beregnet ved at lægge offentlighedens og parlamentsmedlemmernes bedømmelser sammen, i det hver gruppe havde en stemmevægt på 50%. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, er et middel til at skabe opmærksomhed og debat om film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Formålet med prisen er at anspore til debat og styrke den europæiske identitet ved hjælp af film. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Ogni anno l'8 marzo in tutto il mondo si festeggia la giornata internazionale della donna. È l'occasione per ricordare la lotta per la parità tra donne e uomini e celebrare i progressi compiuti. Tutto è iniziato più di un secolo fa, con i movimenti dei lavoratori che lottavano per il cambiamento, e l'Europa ne era al centro. In questo episodio della serie La storia e i fatti punteremo i riflettori sui momenti salienti della lotta per l'uguaglianza di genere. La giornata internazionale della donna nasce con i movimenti dei lavoratori dei primi decenni del XX secolo. Iniziò tutto con le attiviste. Negli Stati Uniti le lavoratrici dell'industria tessile lottavano per una retribuzione più equa, orari di lavoro meno lunghi e il diritto di voto. Nel 1908 15.000 di loro manifestarono per le strade di New York. L'anno successivo si tenne la prima giornata nazionale della donna, ma fu in Europa che l'idea prese piede concretamente. Nel 1910, in occasione di un'importante conferenza delle donne socialiste a Copenaghen, l'attivista tedesca Clara Zetkin propose un'idea ambiziosa: una giornata internazionale della donna, ogni anno, in tutti i paesi. L'obiettivo era riunire le donne oltre i confini nazionali nella lotta per il diritto di voto, la parità salariale e condizioni di lavoro eque. Le delegate l'appoggiarono senza esitazione. La prima giornata internazionale della donna fu celebrata ufficialmente un anno dopo, nel 1911, in diversi paesi europei, tra cui Austria, Danimarca, Germania e Svizzera. Oltre 1 milione di donne e uomini scesero in piazza per manifestare a favore del suffragio femminile e dei diritti di lavoratori e lavoratrici. Poi, nel 1917, un avvenimento cambiò tutto. L'8 marzo, le lavoratrici di Pietrogrado, l'odierna San Pietroburgo, abbandonarono il posto di lavoro. La loro richiesta era semplice: pane e pace. Protestavano contro la guerra, la fame e l'oppressione. Nel giro di pochi giorni, la loro azione contribuì a scatenare la rivoluzione russa. E alla fine di quell'anno, le donne russe ottennero il diritto di voto. Questo avvenimento confermò l'8 marzo come data ufficiale della Giornata Internazionale della Donna, che le Nazioni Unite riconobbero ufficialmente soltanto nel 1977. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la spinta verso l'uguaglianza divenne parte integrante del discorso politico della nuova Europa. Già nel 1957 il Trattato di Roma, documento istitutivo della Comunità Europea, sanciva il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro. L'uguaglianza di genere è stata presente fin dall'inizio. Negli anni l'Europa ha adottato politiche sulla parità di genere al lavoro, sul congedo parentale e sulla lotta alla violenza di genere. ma i progressi non sono mai stati lineari. Le donne continuano a guadagnare di meno degli uomini a parità di lavoro, rimangono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e la violenza di genere è ancora una realtà per troppe persone. Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell'agenda dell'Unione europea per la parità di genere. Un passo fondamentale è stato compiuto nel 2023 con l'adozione di norme vincolanti in materia di trasparenza retributiva. Per la prima volta nella storia, le aziende devono dimostrare che uomini e donne ricevono la stessa paga per lo stesso lavoro. Il Parlamento è anche in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. Dopo anni di richieste da parte dei deputati europei, l'Unione ha aderito alla Convenzione di Istanbul, un trattato storico che intende porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Il 1 ottobre 2023 la Convenzione è entrata in vigore nell'Unione Europea, anche se diversi Paesi membri non l'hanno ratificata individualmente. Nel 2024 c'è stata una svolta storica quando i deputati europei hanno approvato la prima legge dell'Unione Europea mirata specificamente alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Un importante passo avanti. Più di recente, nel novembre 2025, i parlamentari europei hanno inviato un messaggio chiaro alla Commissione. È ora di elaborare un nuovo e ambizioso piano per la parità di genere per il periodo dal 2026 al 2030. Hanno chiesto un'azione più incisiva contro la violenza di genere, un miglior accesso all'assistenza sanitaria per le donne e progressi concreti nella riduzione del divario retributivo. Hanno inoltre avvertito che i diritti delle donne devono essere protetti, anche nei paesi che si oppongono alla parità. L'Eurocamera ha inoltre lavorato per accrescere la rappresentanza femminile in politica. Nel 1979, quando si tennero le prime elezioni dirette, fu eletta presidente Simone Weil, solo il 16% dei deputati al Parlamento europeo erano donne. Oggi questo numero è salito a quasi il 40%, facendone uno dei parlamenti più equilibrati al mondo sotto il profilo di genere. Ogni anno, intorno all'8 marzo, il Parlamento europeo organizza dibattiti ed eventi speciali per riaffermare il suo impegno a favore della parità di genere. La Giornata internazionale della donna non è una semplice data, ma un appello all'azione per rafforzare l'uguaglianza di genere. Dopo oltre un secolo di lotte, i diritti delle donne non sono ancora stati pienamente conquistati. L'Unione Europea combatte in prima linea per vincere questa battaglia, perché il progresso non avviene mai da solo. Ci vogliono le persone, ci vuole l'azione. Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
4: El Parlamento Europeo no solo está conformado por diputados y diputadas. Detrás de esta enorme institución hay miles de personas que trabajan cada día y velan por que la Unión Europea sea más accesible, práctica y transparente para la ciudadanía. Por ello, ante la complejidad de gestionar una institución con tanto personal, son indispensables órganos como la Mesa. La Mesa, con M mayúscula, es uno de los dos órganos rectores del Parlamento Europeo, junto con la Conferencia de Presidentes. Está compuesta por la Presidencia del Parlamento Europeo, las 14 vicepresidencias y los 5 cuestores y cuestoras elegidos por el Pleno para un mandato renovable de 2 años y medio. En caso de empate de votos en las deliberaciones de la Mesa, la Presidencia tiene voto de calidad. Por su parte, los cuestores y cuestoras tienen voz consultiva en la Mesa, por lo que asisten a sus reuniones a título informativo, pero no pueden participar en las votaciones. La Mesa desempeña numerosas tareas administrativas y financieras intraparlamentarias. Es la instancia competente de cualquier cuestión relativa al funcionamiento interno del Parlamento. Elabora el presupuesto preliminar del Parlamento